0: Az iszonyú nappali hőségben alig pár élőlény marad aktív. Egy kiszáradt cikász levelei recsegnek, ropognak a szélben.
1: Rekalimpopo. Podvodné zvuky.